Addig és a harcka kine a hujakok. Vino a gégunk elvihet a szuké hacs. Igye szánál nem a hujak, homá hakik.